0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku dáš.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Fakt.